Úgyhát ó, itt mentem, és de azt gondolná, bán bíjtok meg a magstot, nincs kocsit se bíjtem. Ago, hogy ne beszéljem jobb, mert színes, ne neked is tegyen, ago, hogy ebben bíjtás, nyilván is hasonló, és ebben bíjt, aki bán, hogy egy mohi vagy, ahogy ne csinálj jobb, mert színó. Ago, nincs hasonló, hogy nagyja bekstávat, hogy is kasszat, de ó, mely, pszikó bízom. Kéme gócsa, de csamám úgy, hogy a gondzsán csüvejt. Hova megstúi, hogy a jöjjön. Nincs nő návsabb, hogy a gyiszkosszítsa, és akkor bízom bíhem, nincs, hogy a gyiszkosszítsa, hogy a gond, hogy a múpó bízom. De úgy szeszi bízi, de szá, és kben bíták, de én így, hogy a gyám, se se obi, hogy nyáv gyiskeit, nincs bíhem návás, és bíz, hogy a gyiszkosszítsa, de szám nincs a pétak, aki a kettő van, se sehol pizza szó. Kér meg a jogén, hogy csak bőm dóstai, gyertá, zsincsi S-A-A-Q, ha csak így bambi hák, hogy bók tegek, hogy most nyígén soha bambi ne nagy. Kér meg a gyertem bík tegek, hogy pává, ha akkor nincs nőnök dasabb, nincs nőn is asabb, gyert nincs nőn, én nem asabb, hogy tudsz kassz, de te itt a csak szeszibí, csak csani miak, kérdezett a hitzájeg. Ako ge cesibisi tatsa, jo ge nishtom dunu nene no shaba jadu te shago mamu ita omen chtok. Bekshtau to jiskasa da bihim bekshtau shab. Ke ag da da hidasa jamadonu chi yu summer games sa cesibich nishno bihim nishno ne shab to jiskasa da. Uchi ge hui minju yu ch. Hanji gam bitaj minor sports sega bekshaba shash bekshtau shaba shash jadu te sh. Ayo golf benefit today that's a gets you know hole in one one digital tag and shout out to the nask Ford F150 I going to Campbell Ford gabits the nach came go best score jack got see the one longest drive came closest to the bin betsy.market womenji.ca have the reason since he's going and say to magatsa kon which you mean you department that's how womenji ayo gaben bitaj nishum no bike shop as to this as I am sketch Mae baig siob ydy wedi sgosod o pwysgw bwysyn bydd hym nisio nis siob ag jyb ti eich ma no. Ni hed a jyb gwy bydd as yn hwsno ag ym ag jyn ddom ag yn tgwyn go jaji dwg jaji wytig a mi yw byw ag jaji bym sgo ag. Ag o nis ydy wedi sgosod o pwysgw bwysyn ma jaji dwg teg jym sy'n ni gynno neis ni eich si bydd jam. Wydaj ag jyb dod a noi desa eich wstyn cogwm gaitwch. Kér, akkor de mindjárt spírcsek, hogy mindjárt jó, hogy olfaktúr, akkor nincs nem is sabat, hogy iszkosz, hogy csak bíhem nincs, ugye, hogy pobízom. Kér, de azt kegyen, és eskében bícsen, hogy én nem tudsz meg nőt, és egy beászót, de itt az a wabban nőt, és kér meg egy stók, adok, és hiáj, mincstok, kér meg mincstok. Bárgó bízom, hogy bíhtek, no, nincs sab, bíhem, mert hogy iszkosz, nincs sab, pskó bízom. Это дискуссия даже жаджи штагно чагонжи я бамбита джи ю Marine Region Wildlife Board. Агдан дача джи шиндо мако джага ке мэркзимсан хамако джи нэндо цэйта мага. Мино джи чайо джи гэд бамбита агно джи джага йо дэхи дэца уаска хиген аш шагян бэк штауша бим нишну иша бэд джи скуссия ча. Агдан джи гэл джи уаска English Culture and Tourism Department бамбита джи we thousand and we check again nishno nisho but to discuss each and nisho shibija jat shabayaj Leona we sketch and I'm judging me dot talk ke meged ma muina no da da hitat sa ich was ke higenish camp Hesterville I thought I'll go mishiga ma hobi some okchika nena no bi hamet at the discuss them ke da namska hitat sa hagun ji ban bita namska youth council hagni a pride walk ke meg jashim goyab nisho shabat to discuss da jabun tayag Kéme gudzi nemeska hosszínít szót, hogy a mamóbics, ha jó kiápcsadod és kenő brigade. Ha jön is, hogy megsebet, hogy is kasszod, de nemeska csak is, csak is, mert zsolt nemeska. Igen, és tudom, hogy is kasszít, hogy a pódit, hogy Brittany Moore, csak gyi, mszín, ha ma be more at nemeska.ca. Minuta hitatsa. A to vím, že jsi kdy bohužel teď zagal. Old nemeska gadrin, čo to dělá, nože nic není šoša, protože jsi skosil da. Oh, nože víš, že bychom nic šop, nic šoša, protože jsi skosil da. A pškou bísom. A když jdi na noc, vedmeš, že jsi mi kašan, že jsi mě nákladit zagal, nebo bym bytal gojak.